0: Freirad, das freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Került kinevezésre a rektor. Ezt a szabályozás lehetővé tette, hogy a szenátus teljes egészében magához vonja ezt a folyamatot, és maga jelölje ki a rektort. Utána már az autonómiának az a része működött, hogy a rektor nevezi ki a különböző további vezető pozícióban lévőket, de ugye miután a rektort már a fenntartó kinevezhette, igazából már ő volt házon belül, tehát az autonómia már itt is csorból, és a következő lépés az az volt, hogy ehhez még a fenntartó egyetértését is megkövetelték, hogyha adott esetben például a rektor nem lenne együttműködő, akkor legalább ne tudjon a fenntartó nélkül dönteni. Ez volt a személyzeti része, és onnantól kezdve igazából a vagyon az, ami marad, az intézmény fenntartási vagyon gazdálkodási szabályok elfogadása is igazából a fenntartóhoz kerülhetett, tehát ezt a fenntartó döntötte el, hogy hozzákerülnek-e ezek a jogosítványok, és ennek például a következménye lehetett az bizonyos felsőoktatási intézmények esetében, amiről tudunk is, hogy a részükre jutatott vagyon elemeket mondjuk értékesítették, nem tudjuk pontosan milyen áron, tehát például mondjuk épületek így kerülhettek ki az egyetemi állami vagyoni körből más szereplők közé. És hogyha mindezt összerakjuk, hogy nincsen személyi függetlenség, nincsen szervezeti függetlenség, és nincsen vagyon tekintetében sem függetlenség, akkor innentől kezdve kérdés az, hogyha lecseréltük az, vagy megteremtettük a lehetőségét annak, hogy lecseréljék a vezetőket, az oktatókat, mert ez ugye intézetvezetőkre, vagy akár osztályvezető tanárokra is vonatkozott, akkor ebben az esetben az a kérdés, hogy ezután ki fog teljesen szabadon tanítani azon az egyetemen. És nyilván az a kérdés, hogy miután ezeket meglépték, és ebből volt alkotmánybírósági határozat, amely mondjuk legalább a szenátus véleményezési jogának a kiteljesítését elvárta, és ennyiben azt mondta, nem azt mondta, hogy alkotmány ellenes a törvény, hanem azt mondta, hogy van egy alkotmányos követelmény, hogy kell a törvényt alkalmazni, azért érezzük itt, hogy van némi árnyalatbeli különbség a kettő között. Ezután módosították a törvényt. Csak abba azért gondoljunk bele, hogy miután egyébként volt lehetőség, nem állítom, hogy egyik vagy másik egyetemnél teljes mértékben elvonták volna az autonómiát, de meg volt a lehetőség arra, hogy ezt megtették. És hogyha ezt megtették valamelyik felsőoktatási intézménynél, és utána helyreállítják akár csak kismértékben is az autonómiát, az még ugyanaz a felsőoktatási intézmény lesz-e, ugyanazokat a személyeket illeti meg az autonómia, és majd innen következik, hogy ha ezzel akarunk kezdeni valamit, akkor ezt hol kell egyáltalán elkezdeni.
2: A Színház és Filmművészeti Egyetemnél volt még egy másik probléma is, nevezetesen az, hogy a szenátus által hivatalosan megválasztott rektorjelöltet 10 hónapon keresztül nem nevezte ki a kormányzat, és folyamatosan arra hivatkoztak, hogy de hát hiszen nektek nincsen rektorotok, úgyhogy itt van egy problémás helyzet ebben az intézményben. Történt-e mulasztás, és ha igen, akkor kinek a részéről, és minek minősül ez az egész helyzet jogi szempontból?
1: Ugye a szenátusnak ez a javaslata nem köti a minisztert, tehát nincs olyan kötelezettsége a miniszternek, hogy azt a személyt terjessze fel, akit a szenátus rektorjelöltnek javasolt, és több esetben megtörtént, hogy mást jelölte ki. Itt azonban egy egészen más dolog történt, itt valójában az történt, hogy nem hoztak döntést, nem terjesztették fel, nincs törvényi határidő, hogy meddig kell felterjeszteni. De ugye a minisztérium gyakorolta a fenntartói jogosultságokat, a fenntartónak a feladata az, hogy biztosítsa az intézményi garanciáit, nem csak az autonómiának, hanem egyáltalán az egyetem működésének. Az, hogy egy tetszőleges jogi személynek legyen vezetője, törvényes képviselője, és ne megbízott vezető legyen az egyetem élén, akinek a legitimációja egyébként kérdéses, ez a fenntartónak a felelőssége. Egy álláspontom szerint egy úgynevezett mulasztásról, egy közigazgatási cselekmény megvalósításának az elmulasztásáról van szó, elnézést kérek a hallgatóktól a csúnya szakkifejezésért, amellyel kapcsolatban egyébként van törvényes jogorvoslatra lehetőség, tehát közigazgatási bírósághoz lehet fordulni, de ezeknek az ügyeknek a lefolyása egyébként elég hosszú, tehát alapvetően nem biztos, hogy lehetett volna ettől eredményt várni, meg hát az egyetemnek, meg az egyébként rektorjelöltnek megválasztott személynek a döntése volt, hogy megindítják ezt az eljárást. Ilyen eljárást nem indítottak meg. Az én jogi álláspontom az, hogy itt mulasztás történt, és egyébként, ha jól tudom, akkor, mintha olvastam volna valahol, hogy a minisztérium is sajnálkozását fejezte ki, hogy ők ezzel mulasztásban vannak.
2: Volt egy problémás helyzet az SZF-én, ezt mindenki a saját bőrén érezte, a tiltakozási akciók teljesen nyilvánosak voltak és eléggé hangosak. Ezek után egyik egyetemen, a másik után jött létre az alapítványi szerkezet. Tanultak-e valamit ezek az egyetemek és az alapítványok az SZF helyzetéből? Tehát módosult-e bármi jogilag?
1: Szép fokozatosan igen. Tehát alapvetően az SZF esetében is láthattunk egy visszarendeződést, módosult valamilyen minimális mértékben az alapítókirat is, és egyébként magát a törvényt is módosították, bizonyos jogköröket már nem lehetett a szenátus véleménye nélkül, adott esetben egyetértése nélkül megvalósítani. De volt visszalépés, amennyire én tudom, alapvetően törekedtek arra is, hogy az egyetem saját döntése is legyen a modellváltás felé, annak a megítélése, hogy ez milyen eszközökkel érték el, vagy hogy ez belső interiorizáció alapján történt, ez nyilvánvalóan nem az én feladatom.
2: Na de hogyha én teremtek egy olyan jogi helyzetet, amiben az én akaratom érvényesül, én hozom létre az új struktúrát, én nevezem ki az új vezetőket, majd azt mondom az új vezetőknek, hogy ti nevezzétek ki a szenátust, akkor tulajdonképpen az én embereim ülnek mindenhol, úgyhogy simán visszaadhatom már a szenátusnak a jogköreit, hiszen úgyis azt fogja csinálni, amit én akarok.
1: Ez azért nem teljesen így van, tehát van olyan modellváltó egyetem, ahol a szenátus lemondott, és ezért nyilván megnyílt a lehetőség arra, hogy a szenátus egészét, vagy jelentős részét, mert ezért nyilván a hallgatói képviselet azért ott nem a fenntartó oldaláról jelent meg, de alapvetően a legtöbb helyen igazából a szenátuson nem azonnal történtek, hanem szép fokozatosan történtek személycserék. De az, amiről beszéltünk, hogy azt az eredeti autonómiát, ami korábban volt, amit nem, nincs értékítélet, tehát hogy lehet, hogy nem volt jó, lehet, hogy jó volt. De azt már nem lehet helyreállítani. Amit szerintem ebben a helyzetben meg lehet tenni, megvizsgálni, hogy történtek-e útközben, ha most jövőről beszélünk, hogy történtek-e útközben olyan lépések, amelyek nem voltak megengedhetőek, vagy olyan módosítások, amelyek mondjuk személyre szabottak voltak, és ebben a tekintetben a jogalkotónak van lehetősége valamilyen szintű fellépésre, de azt én semmiféleképpen nem tartanám jó ötletnek és járható útnak, hogy ugyanazzal a drasztikus beavatkozással, amellyel ez a modellváltás megvalósult a művészeti egyetemek egy felsőoktatási intézmények egy része tekintetében újra ebbe lépjük bele. Tehát én például azt üdvözlöm, hogy nem júniusban találjuk ki, hogy szeptembertől akkor visszaáll a régi rendszer, vagy valami egészen új rendszer találunk ki, hanem hogy ez minden más közérdekű vagyonkezelő alapítványhoz képest a felsőoktatás tekintetében legalább egy éves felkészülési időt adunk erre. Ez egy helyes döntés. Nem lehet visszaállítani az egyetemet az eredeti helyzetükbe, mert akkor minden eddigi jogviszonyt fel kellene rúgni, ami a hallgatók, az oktatók, mindenki számára rossz lenne. Nem is biztos, hogy mindenki vissza akar menni ezekre az egyetemekre, és nem is biztos, hogy mindenhol úgy élték meg ezt a váltást, mint mondjuk például az SZF-én. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy meg kell teremteni, vissza kell adni az autonómiát tetszőleges állapotában lévő egyetemnek, nyilván a visszásságokat ki kell vizsgálni, fel kell lépni, de párbeszédet kell folytatni azokkal, akik most itt csinálják, azokkal, akik korábban csinálják, és egy közös eredményre kell jutni, és a legfontosabb, hogy meg kell teremteni a garanciáit annak, hogy ez még egyszer ebben a formában, ilyen intenzitással még a lehetőségét is kizárja a jogalkotó.
2: Ez egy nagyon jó végszó volt, nagyon szépen köszönöm Baranyi Bertoldnak, akkor bízunk ebben, hogy kizárjuk a lehetőséget is annak, hogy valaha még ilyesmi bekövetkezzen.
0: Elszámolás.
2: Mai adásunkban a művészeti felsőoktatásban bekövetkezett úgynevezett modellváltás problémáit igyekeztünk megvilágítani. A képzőművészeti és a zeneművészeti egyetemről nem esett szó, mert ők maradtak állami fenntartásban. Egy későbbi időpontban a felsőoktatás nem művészeti területeivel is foglalkozunk. Turinui technikus nevében is búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Szabó Edit.
3: Elszámolás. Központosítás, lojalitás és a függetlenség ára a kultúrában.
4: Klubrádió.
5: Tények,
6: vélemények.
5: A lényeg. A Klubrádió krónikája este.
7: 18 óra múlt 10 perccel lemondott Lázár János parlamenti képviselői mandátumáról. A Fidesz frakció megmagyarázta a lemondást. A süllyedő hajó tipikus esetének nevezte Lázár János bejelentését a miniszterelnök. Döntött Baka András köztársasági elnök a Sándor Palota vezetéséről, és visszatért a kánikula, megdőlt a fővárosi meleg rekord. Jó estét kívánok, a híreket Suba Krisztinától hallják. A mai nappal lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János döntését a Fidesz választási vereségével, a párt megújulásának szükségességével és a Tisza párt politikájával indokolta. A volt miniszter ezzel befejezi 25 éves parlamenti pályafutását. A bejelentés után a Fidesz frakció közleményben nyugtatott meg mindenkit, hogy a lépés előre eltervezett volt. A süllyedő hajó tipikus esetének nevezte Lázár János bejelentését Magyar Péter a Tisza szigetek találkozóján tartott beszédében.
8: Erről is beszéltünk, hogy gyorsabban is össze tud omlani ez a rendszer, mint sokan azt el tudnák képzelni. Most itt jöttem fel a színpadra, és olvasom itt Szent István napján, az államalapítás napján, hogy hát már Lázár János is ott hagyta a Fidesz frakciót. Ez a süllyedő hajó tipikus esete. De szeretném nektek mondani, hogy ha a mi hajónk is egyszer kevésbé magas hullámokon lesz, fel kell erre is készülni. Nem lesz mindig 70%-os támogatottságunk. Én egyet tudok nektek vállalni, hogy én leszek az utolsó, aki elhagyja az esetlegesen süllyedő hajót.
7: Baka András köztársasági elnök hivatalba lépésének napján azonnal döntött a Sándor Palota vezetéséről. A hivatal élén maradt Tímár István Szilveszter, akit hivatalvezetővé nevezett ki. Az új államfő ezzel egidejűleg visszavonta azt a 2024 novemberében kiadott határozatot, amelyen Súlyog Tamás korábbi elnök Tímárt a Sándor Palota főigazgatójává nevezte ki. A döntés tehát nem jelent személycserét, Tímár megbizatása folytatódik, csupán a tisztségének elnevezése változik főigazgatóról hivatal vezetőre. Ez lényegében egy korábbi szervezeti rendhez való visszatérést jelent. Gyermekvédelemben nevelkedő gyerekek a Karmelitából nézhetik ma este a tűzi játékot, írta Magyar Péter. A miniszterelnök posztja alapján 160 gyerek és kísérőik, nevelőik érkeznek a Karmelitába. Az új kormány új szemlélettel készült az idei ünnepségre, rövidebb, és csak 10 perces tűzijáték lesz idén. Az előző kormány ebben az évben 18 milliárd forintból tervezte megoldani az ünnepséget, a Tisza kormány azonban ezt 4 milliárd forintból oldotta meg. Végül pedig a várható időjárással visszatért a kánikula, és megdőlt a fővárosi meleg rekord. Délután az előzetes adatok szerint Újpesten 37,5 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A tetőző hőség mellett heves zivatarok érhetik el Magyarországot, azonban ez minden bizonnyal nem fogja majd befolyásolni az esti tűzijátékot, ezt közölte a Klubrádióval Mesterházi András meteorológus.
9: Délután még nem kell izgalomra számítani főváros térségében, napos idő várható kevés felhővel, csapadék nélkül. Az esti, késő esti órákban azonban már van kicsi esélye arra a főváros térségében. A csütörtök kora délutáni várakozásaink alapján nagyjából 10-20%-os esélyről beszélünk, hogy esetleg zápor, illetve zivatar kialakuljon Budapest fölött, de várhatóan inkább a Dunántúl északnyugati részein, illetve a Börzsöny környéken fordulhatnak elő záporok, illetve zivatarok az esti, késő esti órákban.
10: Tehát ez valószínűleg nem fogja befolyásolni azt, hogy lehet tűzértékot tartani, vagy sem.
9: Én azt gondolnám, hogy kicsi az esélyre.
5: A lényeget hallották.
11: A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik.
12: Köszöntjük a hallgatókat, a mai Unisex vendége Spitzer Gyöngyi Soma lesz, akivel az idősödés és a derülátás, illetve a derűs hozzáállás kapcsolatáról fogunk beszélgetni, ami így egy ilyen kicsit idealisztikus témának tűnik, vagy felvetésnek tűnik.
6: De majd, ha meghallgatják a beszélgetést, rá fogjuk, hogy nem az. Tehát ahogy ő erről tud beszélni, még engem is meggyőző, pedig én aztán egy abszolút...
12: Hogy te is derűs legyél innentől kezdve.
6: Én nálam negatív a figura a földön nem volt, de őróla azért még rám is ragadt ebből valamennyi.
12: Igen, hát ugye ez az, hogy ezt kéne tudni megtartani, hogyha nem csak attól villanyozódik föl így az ember, hogyha a közvetlen környezetében van egy ilyen ember, hanem ugye átvenni ezt a hozzáállást, és egyébként szerintem ebben tényleg van igazság, valamelyes Soma is erről fog majd beszélni, hogy ugye az ember dönt arról, hogy elégedette, vagy jókedvű-e, és ez kortól független. És pont olvastam most ezzel kapcsolatban egy könyvet, és hogy ott benne van a boldogság 12 alaptétele, szerintem nagyon sok minden van benne, ami igaz, hogy ne hasonlítgassuk össze magunkat másokkal onnantól kezdve, hogy próbálj meg olyan dolgokra koncentrálni, hogy minden nap csinálj valami jót, engedj át valakit az utcán, stb. Csak hogy így érted, hogy egy kicsit koncentrálj arra, hogy ha te éppen tettél valami jót, és hogy ugyanebben a könyvben van az, hogy például az a kérdés, hogy meddig jutottál el az életedben, az addig lesz egy olyan dolog, ami foglalkoztat, ameddig meg nem elégszer ugye azzal a szinten, ahogy vagy. Na de hogy egyáltalán képes vagy erre? Tehát, hogy mi az a szint, amikor azt mondod, hogy tudod azt nézni, hogy miket értél el, mert hogyha valószínűleg az az ember, aki sosem elégedett azzal, ahol tart, az azzal sem lesz elégedett, amit majd a következő lépésben
6: elfog. Na jó, de ilyenkor meg az a csapda, illetve én ezt magamon érzem, hogyha most megelégedtem magammal, akkor lehet, hogy még nem jutok el arra a szintre, hová eljuthatnék, mert nem teszek bele energiát, mert én úgy gondolom, hogy már eljutottam egy olyan szintre, ami jó. És honnan tudjuk, hogy tényleg megvan-e még a képességünk arra, hogy előrébb menjünk, mert akkor sose derül ki, szóval még meg lehet ezt bonyolítani. Azt nem értékelem valószínűleg, hogy mert úgy szép csöndesen a gyerek közben leérettségizett, és hogy így méghozzá tök jól, és ezt még úgy nem ünnepeltem meg magamban. Tehát, hogy egyrészt, hogy felneveltük. Tehát, jó, még sokáig velünk maradt, de hogy mint hogy ilyen eléggé közel, de hogy úgy azért lezártunk egy 12 éves időszakot, amit tényleg, tehát volt ebben minden, és végül is tök jól sikerült, és most ugye még a felvételire vár, de azért már annyira nem izgulunk, és hogy tájunk meg egy pillanatra, emlékezzünk meg róla, magunkról, az életünkről, akkor mi is így most akkor hogyan tovább, mi lesz a mi szerepünk az ő életében, de hogy egy kicsit álljunk meg így örülni ennek.
12: Így ahogy beszéltél, azon gondolkoztam, hogy örülni, mert hogy értem, tehát hogy nyilván az ember ennek örül, és hogy félre ne érd a kérdésemet, vagy egy picit el is gyászolni azt, hogy most azért így, tehát ez egy nagyon jól sikerült 18 év, de hogy azért nyilván ez neked is egy mérföldkő, már nem lesz rád annyira szükség, vagy nem tudom, tehát hogy
6: hát a mai gyerekeknek még azért egy darabig ilyenkor szüksége
12: hát
6: van.
12: Jó, anyagilag igen, de hogy...
6: Nem, hála jó Istennek, nem csak anyagilag. Is. Igen, tehát hogy azért sikerült nekem is, meg az ő anyukájának is szerintem egy olyan kapcsolatot kiépíteni, hogy nem csak anyagilag van ránk szüksége. Ez most így az érettségi környékén egyébként nagyon szépen ki is jött, hogy még egy kis érzelmi támogatásra is igényt tartott, meg hát így, hát mondjuk én sok mintet mondjuk történelmből, meg magyarból tudtam neki nagyjából segíteni, hát matematikából nem, de még a hétfőn volt, ugye, amikor ezt a műsort vesszük, akkor ugye ezt egy kedden rögzített műsor, hétfőn volt az utolsó érettségie történelem szóbeli, és még vasárnap este én jöttem haza vidékről autóval, és még fölhívott, és még egy 3-4 órán keresztül vezetés közben magyaráztam neki a magyar választási rendszert, a 90-es évek privatizációs időszakát. Zárójel, egy kicsit ledöbbentem, hogy az én 10-es, sőt gimnáziumi éveim, az már történelmi tétel. Tehát, hogy még ezeket így erről így, meg a rendszerváltás ez hogy nézett ki, meg hogy a 80-as évek kádárizmusa, meg nem tudom, és erről egyébként így jó volt, hogy erről belet ez legalább értek, meg erről tudok valamit, és akkor ezt így vezetés közben az M3-ason így átadtam ezt a tudást, és akkor már bele sem mentünk, mert az Európai Unió működéséről is, ami hát napi szinten foglalkozok vele, és minden héten beszélgetek Arató Lacival, a Klubrádió brüsszeli tudósítójával, de ilyen erősen meg lehetne fogni engem annak a bürokráciának az átlátásában, és hogy akkor most a tanács, meg a bizottság, meg a parlament, meg a nem tudom, szóval azzal az még én is a falnak mennék valószínűleg. Na de, visszatérve a lényegre, szóval jó vele így még most is. Minden korszakának megvan az a része, amiben picit más a kommunikáció, meg hogy az, de úgy jó. Szóval örülök neki, hogy most még van egy leérettségizett gyerekem, Azt megyünk most tovább.
13: Várjuk a diplomát.
6: Várjuk a diplomát, vagy hát amit akar, nem tudom, mindegy.
13: Na ugye egy korábbi adásunkban már szóba került ez, hogy mennyiben nevel az ember másképpen egy lányt, mint egy fiút, és akkor egy teljes döbbenet ült ki az arcod, hogy egyáltalán hogy jutott eszembe ezt a kérdést feltenni, és most találtam ezzel kapcsolatban egy cikket méghozzá HVG-n, és elég jó szempontokat írt, most nyilvánvalóan az, hogy amíg pici a gyerek, addig szinte biztos vagyok benne, hogy nem feltétlenül van különbségtétel, de hogy ahogy nő, és ez számomra is kérdés, hogy mennyire kell tudatosnak lenni azzal kapcsolatban, hogy mondjuk mit engedhet meg magának, például ez a cikk úgy kezdődik, vagy mit engedhet meg magával szemben másoknak, hogy először is tegyél róla, hogy a lányodnak sose kelljen kételkednie abban, hogy érvényesek, helyénvalóak, elfogadhatóak-e a saját érzései. Ha egy érzés kényelmetlen számára, ne féljen kimondani, és ne szégyenkezzen miatta, ha valami nem tűnik számára helyénvalónak, mondja el azonnal. És egyébként most belém, elég mélyen belém hasított ez a mondat, mert pont most foglalkoztam valami hasonló témával, írtam egy cikket a lányok szorongásával kapcsolatban, hogy miért van ez, és ez viszont egy kimutatott, alátámasztott tény, hogy a kislányok egészen pici koruktól kezdve sokkal hajlamosabbak fizikai tüneteket mutatni a szorongással kapcsolatban, mint a fiúk, vagy hát mondjuk fájdalomtüneteket. Én azért a fiúknál is tudok, meg nyilvánvalóan vannak ebben is kivételek, de hogy mit tudom én, a fiú is bepisil, vagy tikkel, vagy krákog, ezt mondjuk ugye az általános iskolás óvodás időszakra mondom, de hogy beszéltem egy általános iskolás pedagógus barátnőmmel is, és azt mondta, hogy nála az osztályban 4-5 olyan lány van, harmadikosokat tanít, akinek fáj a feje, fáj a hasa, fáj a torka, szédül, hányinger, általában ezek az általános dolgok, amik szoktak lenni, és ők 100%-ban lányok. És hogy ennek mi lehet az oka? És én azt gondolom, hogy valamelyest összefüggésben van azzal a pár mondattal, amit most felolvastam ebből a cikkből, hogy igenis a lányokban még mindig benne van az, hogy nem mondják ki feltétlenül azt, hogyha valami bántja őket, vagy nem fogalmazzák meg, nehezebben mondanak nemet, tisztelet a kivételnek, ebből is vannak sokan. De hogy beszéltem ezzel kapcsolatban egy pszichológussal is, és gyerekpszichológussal is, ő azt mondta, hogy ez azért van, mert azt látják otthon, és a mai napig ez van mindenhol, hogy az anyjuk összeszorított foggal csinálja a dolgát, és sosem sír, és még szép is, és halad előre, és nem panaszkodik, és nem omlik össze, és hogy pont ez, amit mi nagyon azt akarjuk, hogy mindent megadjunk a gyerekünknek, ez pont így a visszájára fordul, mert hogy a lányunk egy mintát lát bennünk, és hogy éppen ezért kifejezetten tudatosan foglalkozni kell azzal, hogy a gyerek erről másképpen gondolkozzon, nem csak a fiú, hanem a lány is, de hogy elvileg ez egy nagyon fontos tényező abban, hogy a lányok miért szoronganak fizikai tünetekkel, miért tünetelnek jobban, mint a fiúk. Hozzátenném, hogy az én kislányom látja azt, ha nyilván össze nem omlom előtte, de hogy én például szoktam neki arról mesélni, hogy valaki megbántott, vagy nem volt velem jó fej, vagy sikertelenségért, vagy nem tudom, tehát hogyha például rossz kedvem van, vagy fáradt vagyok, el szoktam mondani, és nálunk 2 éve tartanak ezek a tünetek, tehát hogy nyilvánvalóan most nem kezdem el elmondani, hogy ez egy nagyon összetett dolog, de hogy nem minden esetben az van, hogy egy hőst akar játszani mondjuk az anya, hanem ez egy sokkal összetettebb probléma, de hogy igenis ez abszolút valid, hogy a lányoknál gyakoribb, olyannyira, hogy már a csecsemővizsgálatokban bizonyítottan a lányok az emberi arcokra és arckifejezésekre hevesebb érzelemmel reagálnak, mint mondjuk a fiúk, tehát hogy valószínűleg az empátiának is van ehhez köze. Tudom, hogy a férfiak is tudnak empatikusak lenni. Csak mondom, hogy most sorolom az okokat, ami szerintem hozzájárulhat ahhoz, hogy valóban nem árt néha tudatosan abba, én azt gondolom, belegondolni, hogy egy lány az, akit nevelek, és hogy lehet, hogy egy lány máshogy áll a dolgokhoz.
6: Hát most erre nem tudom, hogy mit mondjak. Én beszéltem neki, tehát ugye ráadásul ugye nálunk más, mert mi nem együtt neveltük. Hát együtt neveltük, de két külön otthonban a gyermekünket, tehát hogy ő 5,5 éves volt, amikor én az édesanyjával elváltunk, de utána egyébként egymással egyetértésben neveltük a gyermeket két külön háztartásban. Én a magam részéről egyébként, tehát én nem próbáltam úgy csinálni, mint aki legyőzhetetlen, és nem tudom, tehát hogy nálam szerintem érzékelte, meg talán beszéltem is arról, hogyha problémát, ráadásul én egyáltalán egy ilyen diagnosztizált pánikbeteg vagyok, tehát én aztán pláne hozok én mindenféle tüneteket, erről is tud.
13: Hát ugye neki az anyja, mint elvileg, tehát hogy jobban az anyja, hát, mint
6: igen, de én tudom, hogy ő anyukájával is egyébként így van olyan viszonyban, meg tudják, én, tehát hogy igen, tehát hogy ő se csinál úgy, hogy ő legyőzhetetlen, és minden rendben van, meg nem tudom én, tehát ő szerintem, de ez, mondom, ez nagyon egyéni, tehát mi gyerekünk speciál tudja a mi gyengeségeinket, vagy ilyen gondjainkat, tehát nem, soha nem próbáltuk ezelől, meg hogy nem mondtuk azt, hogy már pedig akkor tűzön vizen, és ha beledög lesz, akkor is, hanem ő akkor eldönti, hogy miben teszi az energiáit, meg nem tudom, de hát azt nyilván ő is küzd ezer dologgal, mint mindannyian, és hát annál többet nem tudtunk tenni, mint megteszünk majd a mai napig, hogy hát ebben őt próbáljuk átlendíteni rajta, meg segíteni, de nem, meg ráadásul nem is tettünk rá soha ilyen nyomásokat, hogy már pedig neked ezt és ezt el kell érned, hanem tényleg azt néztük végig nála, hogy ő már ilyen 8-10 éves korától nagyjából tudta, hogy mit akar csinálni, és ő ezen nagyon a mai napig végig gyalogol, de úgy, hogy csak pislogtunk, hogy ő

0: hogy fiúk meg a lányok, meg minden, mert hát ráadásul nekem csak lányom van.
1: Nyilvánvalóan az én életem sem reprezentatív a két gyermekem, így a, csak ugye fiúk meg lány, de hogy én...
0: Hát
1: én
0: sokkal reprezentatívabb, ezt, mint az enyém.
1: Én azt viszont egyértelműen látom egy vitán belül, és lehet, hogy a személyiség, nem lehet erről a személyiségjegyeket lefejteni teljes mértékben, de hogy azt én abszolút látom, hogy az van, hogy a kisfiam sokkal önérzetesebb, sokkal jobban kimondja, hogyha valami, tehát a lányom sokkal jobban alkalmazkodik, és most például valamelyik nap elhangzott, én vesztem össze a fiammal, és a kislányom elkezdett sírni, és a kislányom szájában elhangzott az a mondat, hogy így oda ment a kisfiamhoz, hogy Nimród, hogyha úgy érzed, hogy én is valamiben hibás vagyok, akkor ne haragudj, de hogy jönnél velem játszani? Tehát, hogy,
0: már előre, úr, ez az elnézést kérem, hogy létezek.
1: Hát hogy így kb. Az, hogy igen, mert nála nem lehet tudni, hogy éppen kire haragszik, mert ugye, hogyha dühös, akkor az csattam mindenki, mert ő ilyenkor ideges. És akkor így azon gondolkodtam, hogy ezt most hogy magyarázzam meg neki, hogy de hogy nem kell ki, nyilván 6 éves, de hogy majd ezen dolgozni kell, hogy de neki nem kell abból kiindulnia, hogy ő biztosan hibás. Tehát, hogy nem. És akkor is, hogyha úgy érzi, vagy attól fél, vagy akár, hogyha hibás, nem kell alámenni. Tehát én azért így szoktam gondolkozni ezen, hogy pedig egy tök cserfes, meg ilyen jófej kis csaj, de hogy valahogy a testvérével kapcsolatban, tehát ott egyértelmű, hogy
0: az
1: ő akarata abszolút, tehát hogy ez, amit így mondanak, meg hogy ez tudom, hogy valószínűleg nem minden esetben így van, de hogy amit mondanak, hogy na hát a fiúkat azt nehéz fölnevelni, és akkor utána majd hogyha úgy neveljük, akkor majd a mennyasszonya meg a felesége is ezt a folyamatot fogja folytatni, hogy egyelőre egy kicsit félek ettől, hogy ez így tényleg így lesz, de hogy látom nagyon a kettőjük közötti különbséget, és tulajdonképpen ez a cikk is erről szól, hogy nincs olyan, hogy valamit ki kell bírni, nem kell valakinek alámennie, semmilyen olyan viselkedést nem kell elfogadni a fiúktól, ami nem tetszik neki, hogy nem tartozik nekik semmivel, hogy nem kell elfogadni egy tekintéllyel bíró embertől sem azt, amit nem érez helyén valónak, stb. Stb. Tehát nem akarom így túl feminista módon beállítani ezt a gyereknevelést, de hogy lehet, hogy nem tudatosak, és közben valóban ott van, és ilyen generáció generációra örököljük, mert pedig ugye ráadásul az én gyerekeimnek nincs egy visszahúzódó anyukája, tehát hogy azért ők így látják rajtam, hogy én így kiállok a dolgaimért, meg stb., de hogy mégiscsak látom a lányomon, hogy vannak.
0: De a lányom is ilyen, sőt, ő neki ugye most, ahogy ráfordultunk erre az érettségi időszakra, ráadásul neki emelt magyar is volt, és hogy ő ki volt attól bukva már az elmúlt másfél évben, hogy így az irodalmi kánonban, így a második világháború előttről nem nagyon találunk nőket, hanem ilyen, jó megfogalmazott, szóval, hogy ezek a szerencsétlen, morcos férfiaknak a nyavajgásaival kell foglalkozni, amiközben abban a korban is azért jó, nyilván a társadalmi szerkezetből adódóan kevesebb volt az a nő, aki meg tudott jelenni az irodalomban, de hát ugye ez is sokat elmond erről, és hogy ő azt marhára hiányolja, és amúgy egyébként ő sorolt olyanokat, akik benne lehetnének. Na de hát nyilvánvaló, hogy az érettségi tételeket, azokat 50-60 pluszos férfiak állítják össze. Nopláne ugye volt egy olyan tétel, ami Szakonyinak egy regénye, ami arról szól, hogy egy ilyen nagyon idős férfi egy nagyon fiatal lányjal, és ez is eleve ezt az egészet kikérte magának, hogy 18 éves lányok ebből érettségiznek, hogy ez a 80 pluszos szereplő karakter az csorgatja a nyálát egy 10 éves lányra, szóval, hogy azért ezt álljon már meg. És mondtam, hogy igen, mert hogy ezt a tételeket, ezek olyanokat állítják elő, akiknek ez még így nagyjából normális volt. Na, szóval, hogy így. Tehát, hogy azért ők ilyen szempontból más generáció, aztán nem tudom, mert megint benne vagyunk egy buborékban. Én nem tudom, hogy mert ez egy belvárosi lány, egy értelmiségi családban, nem tudom. És akkor, hogyha viszont elmegyünk, nem tudom, 200 kilométert északkeletre, akkor ott mi van? Hány évet léptünk vissza, vagy pont ott sem? Tehát erről még csak ilyen maximum sztereotipikus elképzeléseim vannak, hogy ez hogy zajlik a körúton túl, de hát így a körúton belül, meg Budán, meg már vannak ezügyben változások, és mindenki írja meg a szabadság, hogy volt 1810 szabadság, tehát nem tudom hova, hogy milyen...
1: 17.
0: Igen, milyen tapasztalataik vannak ezzel kapcsolatban.
1: Így van, és nyilvánvalóan valamelyes, majd egy kicsit belekerülünk Somával is ezzel ebbe a buborékba, mert hogy ugye egy alapvetően nagyon vidám és exhibicionista emberrel beszélgetünk arról, hogy időskorában hogyan őrizze meg

0: aki a boldogságát és a vidámságát, ami az ő esetében ugye meg lehet őrizni, hiszen eleve volt, de azért szerintem lesz néhány olyan jó tanácsa, amit mindenki magával tud vinni.
1: Ez így van, még én is.
0: Spitzer Gyöngyi Soma a vendégünk, akinek először is boldog születésnapot kívánunk, mert hát ugye most volt a születésnapot.
1: Isten éltesse.
2: Somáig, stílusosan. Nagyon kedvesek vagytok, köszönöm szépen, és köszöntök minden hallgatót.
0: Te beszélsz arról, hogy hanyadik? Mert tudom, persze, hogy van egy ilyen, hogy persze, ezt így nem lehet, de hogy ugye 60 éves lettél.
2: Igen.
0: És hát egy kicsit kapcsolódik is ehhez a témánk, mert ugye a derűről, az idősödésről és ennek a kettőnek a kapcsolatáról beszélgetünk. Ugye te minden életszakaszodban megtaláltad a nőiességet, és ez szerintem egy nagyon fontos jellemződ volt. Ebben az időszakban ez miben különbözik az előző időszakoktól?
2: Nagyon jó a kérdés. Az a helyzet, hogy én kiteljesedettebbnek érzem magam, nyilván alapvetően emberként, és ez hat arra is, hogy kevésbé akarok megfelelni, mint nő, tehát kevésbé zavar, ha hogy időnként hibákat követek el, most nem csak a külsőről beszélek, vagy mások elvárásainak nem felelek meg, sokkal önazonosabbnak és szabadabbnak érzem magam, mint fiatalabb éveimben. Tehát egy utólag megnézem a régi Somát, Soma mamagésát, vagy Gyöngyit, mindegy, hogy mondom, sok nevem van, és sok helyen azt látom, hogy milyen kislány voltam, és mennyit kompenzáltam, és mennyire nem tudtam még bevenni ezt a bizonyos leszarom tablettát, vagy talán az túl cinikus, mennyire nem éreztem azt, hogy elég jó vagyok úgy, ahogy vagyok, és hogy vagyok, aki vagyok, és úgy se jövök be. Még Jézus se jött be mindenkinek, hát akkor én mit akarjak?
1: Nem szerethet mindenkit, szokták mondani.
0: Ez különösen érdekes szerintem az olyan nők esetében, mint amilyen például te vagy, egy feltűnő jelenség, vagy egész életedben olyan volt, ez szerintem az emberek hajlamosak az ilyen nőkre úgy gondolni, hogy neki biztos van önbizalma, ő nem akar senkinek megfelelni, ő a jéghátán is megél, ő mindig kitalál valamit. Ez nálad is így volt, és közben meg neked belül valami teljesen más történt?
2: Hát igen, ez amikor nem látunk a mélyére a dolgoknak, tehát én egy nagyon-nagyon önbizalom hiányos lány voltam pontosabban. Ezt sem mondanám így, hogy önbizalom hiányos, mert belül meg nagyon hittem magamban. De a külsődleges dolgaimmal kapcsolatban ott viszont nagyon nem szerettem magam, olyannyira, hogy én 16 évesen, ezt már sokszor elmeséltem, egyszer leültem, és azt mondtam, hogy most végig számom, hány testi hibám van. Mit gondoltok, mennyit számoltam meg?
0: Biztos valami nagy számot kell most mondani. Nem,
1: 10 fölött.
2: Hát ez 10 fölött bármelyik nő.
1: Ebből is látszik, hogy én tökéletes
0: vagyok. Nekem valamilyen 30-40-50...
2: 64-et számoltam meg 16 évesen, úgyhogy akkor még súlyfeleslegem sem volt. És a szeplőket azt egynek vettem. Ugye még akkor öregkori szeplők sem voltak, mert most már azok is szaporodnak. 64-et számoltam meg, és ezt egy csomó mindennel kompenzáltam, nem csak nagy szájúsággal, mert egyébként az exhibicionizmus arról is szól, hogy adjatok figyelmet, mert a figyelemben benne van a szeretet is, és az energia is, és ha nem kaptál mondjuk a szüleidtől eleget, akkor utána másoktól akarsz. Hanem benne volt az is, hogy stréber voltam. Tehát ez is egy nagyon jó kompenzálási út, hogy akkor mindig az osztály három legjobb tanulója közé beaváztam magam, és mind a mai napig stréber is maradtam, ez úgy rám égett. És kevesen gondolnák rólam, tehát hogy én nagyon archetipikus ikrek vagyok, tehát mi nem egy vagyunk, szoktam is mondani a férjemnek, akit egy ideje Istvánnak, té nélkül Isvánnak hívok, hogy István maga mellettem eleve poligámiában élt. Tehát az egyikénem ő nagyon-nagyon önbizalomteli volt, sőt, 5 éves koromtól kiválasztottság tudatom volt. Tehát abban mindig volt egy löket. De a másik része pont nőként ott meg nagyon a, hogy szokták mondani, a békafeneke alatt raktam magam, és ígértem, hogy elmesélek egy sztorit. A női táboraimban most már tizen sok éve van egy gyakran visszatérő gyakorlat, amit én úgy hívok, hogy elő a farbával. Ez amikor már 3-4 napja együtt vagyunk, és akkor már nagyon sokat sírtunk, meg nevettünk, meg kitárulkoztunk, meg ilyen nagyon nagy intimitás és bizalom van, akkor szokott az lenni, hogy beülünk, és akkor mindenki kimegy, és megmutatja azt a testrészét nyilvánosan, amit életében a legtöbbet bántott, alázott, nem szeretett, és akkor ilyenkor jön a lógó, kicsi, nagy, cellulitiszes, stb. És elképesztő látni azt, hogy a gyönyörű fiatal lányok, akikről már eleve néztük így az idősebb nők, hogy ő mit fog magán találni, és talál, és mindenki talál, és döbbenet, és olyanokat is, hogy el nem hinnéd, hogy milyen nőkről vetettem le életükben először a melltartót, úgy, hogy a nő, ott, nőtársam ott elmondta, hogy ő 6 éve él egy párkapcsolatban, és még nem vette le szeretkezés közben a melltartót, és egyébként pedig egy kb. Kétszerkás melle volt, tehát kétszer az aláfér, a harmadik már kiesik, hogy ilyen szakifejezés mondjak, tehát, hogy egy teljesen normális csaj volt, rendben volt, és hogy elképesztő, hogy mi nők mit összeproblémázunk, és ahogy idősödünk, nézzük a fiatalabb kori képeinket, te még egy nagyon fiatal, és csinos, és szép, és szintén feltűnő, és exkluzív, és női, és nő vagy, de biztos te is megtapasztaltad, hogy előkapsz egy 10 akárhány, vagy 20, vagy nem tudom hány évvel ezelőtt a képet, és így nézed, hogy én mit osztattam magam. Tök jól néztem ki. Miért gondoltam, hogy kövér vagyok? Ó, bár most lennék ilyen.
0: Na de miért? Mert én ezen egyébként gondolkodtam, hogy igen, én azokon a képeken egy ilyen tök szép csinos lányt látok, én de hogy azért én így kaptam visszajelzést, ami nem ez volt, és hogy az ember elraktározza azt a két jó rosszat a sok jóval szemben, vagy a saját önbizalmával szemben, vagy összehasonlítja magát, mert akkor mondjuk, amikor még én gyerek voltam, meg te, akkor azért annyira nem volt még ez, hogy ami most zúdul
2: ja,
0: mindenkire.
2: Ja, hát ez, ami most van, az őrület. Nagyon-nagyon masszív, erős, stabil önbizalom kell ahhoz, hogy lepattanjon rólad, meg hogy lásd azt, hogy fognak ezek a drága fiatal lányok szenvedni, amikor idősek lesznek, amikor már most szétcsesztetik az arcukat ide-oda, oda-amoda raknak mindenféle manipulációt, vagy vesznek ki, vagy hát, hogy ismerek olyan egyébként plasztikai sebész, bőrgyógyász doktornőt, akit ha nem tudnám, hogy ő kicsoda, már nem ismerném föl. Mert annyit manipulált.
1: Ez a social médiára lehet visszavezetni, tehát ahol ez egy trend, hát hogy így kell kinézni.
2: Mindenképpen a szépségbiznisz most egy nagyon-nagyon komoly manipuláció és óriási pénzforrás. És hát úgy látszik, hogy ennyire manipulálhatóak vagyunk, mert ha nem lennénk ennyire manipulálhatóak, akkor nem lenne ekkora biznisz. De úgy látszik, hogy ennyire gyengék vagyunk most így nagy általánosságban mi nők. És elhisszük, és bevesszük, és egyébként pedig a férfi társaimtól, férfi barátaimtól tudom, hogy ők nem is azt nézik, amit mi. Mi egymás között sokkal, de sokkal kritikusabbak vagyunk, mint a férfiak felénk. A férfi barátaim nagy többsége a sovány nőket úgy csúfolja, hogy kőkapu. Most nem mondom meg, mely testrészére értem, de kis fantáziával sejtjük. Jaj, már megint itt egy kőkapu. A nők nagy többsége olyan akar lenni, amit a férfi nem is szeret.
1: Pár éve volt egy, nem mondom meg már hány évtizedes találkozója az évfolyamomnak, és ugye ott megjelentünk férfiak, nők, és hát ugye azt kellett megállapítanom, hogy a férfiak úgy általában szétcsúsztak, elhisztak, megkopaszottak, olyanok lettek, amilyenek, és ezek a 45 pluszos nők megjelentek, és kikerekedett a szemem. Hát bombázóak. Tehát, hogy valamelyikük jobban néz ki, mint 20 évesen, vagy 18 évesen. És érdekes lenne, hogy például lehet, hogy ők magukról meg nem ezt gondolják, de nekem tényleg tátva maradt a szám, és ez egy nagyon jó szempont, amit mondtál, hogy mi valószínűleg nem úgy nézzük, meg nem azt látjuk. Illetve amit láttam, hát azzal azt meg, hogy mondjam, hogy maximálisan meg voltam
2: elégedve. Ez egy elképesztő tendencia. Valóban így van, hogy a nők hihetetlen, ahogy kinyíltak, ahogy figyelnek magukra, ahogy fitnessbe járnak, ahogy ápolják magukat, és a férfiak ugye erről nagyon sok szociológiai témacikk, könyv jelent meg, hogy a midlife krízis elsősorban nem a nőket érinti, hanem a férfiakat, és itt két dolgot szoktak megjegyezni, hogy mi jellemzi a midlife-ban levő férfit, egyik kezében sör, másikban távirányító vagy telefon. Úgyhogy ez most egy nagyon komoly probléma, hogy ezek a gyönyörű, kinyílt 40-es nők, ha nincs párjuk, most vagy nem találnak, vagy pedig a 20 30-as fiatal bikákra kényszerülnek, mondjuk hát a kényszerülnek, ezt akár tehetem ki idézőjelbe is, de ez egy tény, ez létezik, ez van, ez a tendencia. Úgyhogy köszönöm, hogy kimondtad, hogy döbbenet volt számodra, hogy igen, a 45 pluszos, egyébként nem tudom, miért titkolózol az életkoroddal. Ez,
1: a 48. Speciál, 48. Én is jobban nézek ki, mint 20 évesen, mert mondjuk 20 kilóval kevesebb vagyok, tehát ez már önmagában sokat hozzátett.
2: Hát igen.
0: Na de figyeljetek, igen. Most akkor én értek mindent, meg ez tök jó, meg hogy kinyíltak a nők, de ez a két dolog, ez nincsen ellentmondásban egymással, hogy ugye azt mondjuk, hogy az jön mindenhonnan, hogy mindenki milyen jól néz ki, összehasonlítjuk magunkat. Jól néznek ki a nők, akik ugyan magukról azt gondolják, hogy nem néznek ki jól, de hogy ugye mindent megteszünk azért, hogy jól nézzünk ki, és hogy ez nem emiatt a nyomás miatt van, hogy én arra vagyok kíváncsi, egyébként te is nagyon jól nézel, és egyáltalán nem látszik rajtad az a 60, de hogy...
2: Köszönöm.
0: De hogy így te azt mondod, hogy ezt valahol elengedted? Hogy ez tényleg így van, hogy elengedted, hogyha őszintén magadban nézel?
2: Nem magamat engedtem el, tehát én minden áldott nap tornázom. Minden nap. Minden nap googolok, mert egyébként az idősödéssel, hogyha te elvesztesz bizonyos képességeidet, akkor azt elveszted örökre. Erre mondják azt, hogy if you don't use it, you lose it. Van egy bizonyos tajcsi gyakorlatsorra, amit én minden áldott nap végigcsinálok, aminek a része a googolás is, és egyébként fekvőtámasz hozok is, mert ma már köztudott, hogy az izmokat nem azért növesztjük, mert esztétikus, hanem mert olyan anyagcsere folyamatok kért felelősek, amik a fiatalodást, ugye ez a longevity tudománya.
0: Igen, ennek egy egészségügyi oka is van.
2: Igen, a derűmágiája könyvemben erről részletesen is írok, hogy mit teszek a fizikai síkon, az érzelmi síkon és a szellemi szinten azért, hogy én derűs idős maradjak, mert ez egy döntés. Amiért nyilván ez olyan döntés, mintha valaki azt mondja, hogy nem tudom, szinten beszélek angolul, de én szeretnék felsőfokon beszélni, és ha meghoztam ezt a döntést, akkor tudom, hogy azért nap mint nap kell tennem valamit, vagy szavakat tanulok, vagy angolul nézem a filmet feliratot nélkül, tehát minden nap teszek érte valamit, hogy én eljussak A-ból B-be, és hát itt nyilván már egy szinten tartásról is szó van, meg arról, hogy igen, a derű is lehet egy döntés. Eldöntöm, hogy én szeretnék olyan idős lenni, még ugye én a 60-nal én még a kezdőidős vagyok, mert a WHO szerint az 50-től 60-ig van az áthajláskora, és 60-tól az idősödés, tehát mint kezdőidős úgy döntök, hogy majd ha profi, haladó idős leszek, akkor is szeretnék derűs lenni. A derűs azt jelenti, hogy életszerető, és még egyet hozzáteszek, emberszerető. És ez viszont egy mindennapos belső munka. Tehát én egyfolytában tükörgyakorlatot végzek, körülbelül 20 éve. Az azt jelenti, hogy bárki irritál, bárki taszítónak találok, ott azonnal stopp, nem ő róla van szó. Ő olyan, amilyen. Mit tükröznek egy gyöngyike a saját árnyékodból? Most szépen analizáljuk. Tehát én egy állandó önanalízisben és önreflexióban élek, mert ahhoz, hogy derűs idős lehessek, ahhoz ez a belső munka szerintem elengedhetetlen, mert különben egy ilyen másikra mutogató, hárító vagy fröcskölődő a saját érzelmi testébe állandóan valami szutykot eresztő alvó gyermekember maradsz. És bizony a szépséghez, vagy a ragyogáshoz, vagy ahhoz, amire azt mondjuk, hogy de szép valaki, és ez lehet 70 éves, 80 éves, emlékezzetek Szabó Magda idős arcára, vagy az idős Polcellenre, vagy az idős Szepes Máriára, hát gyönyörű asszonyok voltak, tehát ránéztem, és azt mondtam, hogy wow, de szépek, mert ott van bennük a ragyogás, a szellem ragyogása, a lélek ragyogása, és egy idő után ez teszi szépé a nőt, és azok, akik az anyagba rekednek, és azt fogják majd látni, hogy mit kéne botoztatni, mit kéne felhúzatni, mit kéne kitömetni, vagy leszivatni, vagy nem tudom, ide-oda tologattatni magamon, és ebben maradnak, azok nagyon szorongani fognak, és ez az állandó elégedetlenség önmagammal, ez egy folyamatos elégedetlenség lesz a másikkal. Mert mennél kritikusabbak vagyunk magunkkal, annál kritikusabbak vagyunk a többiekkel. Én emlékszem, amikor még rajtam is volt plusz 10 kiló, állandóan kiszúrtam a dagadtakat. Hát persze, mert idegesített, hogy én vagyok, rajtam ennyi felesleg van.
0: Na és akkor például te azzal a megállapítással, amit nagyon sokan szoktak mondani a nők idősödésével kapcsolatban, hogy a nők egy bizonyos kor felett láthatatlanok lesznek, hogyan viszonyulsz ehhez? Nem csak te magad, hanem úgy, ahogy ha nézed úgy általában a többi nőt, meg ahogy ők működnek így a társadalomban.
2: Ha nem válik szellemivé az ember, vagy a szellem fénye nem kezd el benne ragyogni, bármint keresztül, ez lehet a munkája, lehet írás, lehet jótékonykodás, kreatív tevékenységek, tehát valami, amiben beleszerelmesedsz, ami elhív, elhívódás, vagy hívatás, ugye milyen gyönyörűen mondja a magyar nyelv, nem lesz hivatásod, nem lesz hívódásod valamifele, ami táplálja a lelkedet és a szellemedet, akkor valóban láthatatlanná válik az illető. Viszont ha annyi átadni valója lesz, és nyitott is arra, hogy átadja, akkor mindig megtalálja azt a fórumot, vagy azt a területet, azt a szegmensét az életnek, és azt a célcsoportot be fogja vonzani, akinek ő átadhatja, amit át tud adni. Azok válnak láthatatlanná, akinek nincs átadni valójuk.
0: De ezt is el kell dönteni fejben, hogy tulajdonképpen mi az, hogy látható. De azt, hogy láthatóvá válni, az mit jelent?
2: Ja, igen, azt definiálhatom, hogy hány lájkot kapok a social médián, mennyit hívnak engem.
0: Hányan fordulnak utánad az utcán, stb. Tehát hogy szerintem
2: igen,
0: sokan ebben
2: sokféle
0: éri.
2: Szintje van ennek. Én azt gondolom, hogy, vagy inkább azt mondom, hogy én hova rakom ezt, vagy miként definiálom a láthatóságot, hogy az adok-kapok mennyire jelenik meg az életemben. Mert ha van felvevő piaca annak, amit én adni tudok, akkor én nem vagyok láthatatlan. Akkor ott állnak azok az emberek, akik várják, hogy adjak. Hogy ez aztán hol jelenik meg? Valójában már részletkérdés, mert a social media is csak egy eszköz ahhoz, hogy én továbbadjam a információt, hogy gyertek ide, az egy marketing felület tulajdonképpen, tehát nem ott kell mérni a dolgokat, hanem a húsvér valóságban. Emlékszem a drága Szipál Marci barátom, aki 92 évesen halt meg, biztos sokan emlékeztek
1: rá.
2: Kiváló fotós volt, és hát az utolsó egy-másfél évében ő nagyon gyenge volt, végül is végelgyengülésben ment el, de előtte a 85-91 éves koráig öt helyen tanított, és két mantrája volt az öregnek, az utolsó, azt mondanám, bő 10 évében. Az egyik, hogy somám, adj át minden tudást, amit megszereztél. Mindent, amire rájöttünk, megtapasztaltunk, és ami a másikat bővíti, gazdagítja, azt át kell adni. Na, ez az elhívódás. Ha neked ez megvan, nem tudsz láthatatlanná válni, ha tényleg van mit átadnod, és szívből adod át. A másik mantrája egyébként meg az volt, hogy rájöttem, nincs szabad akarat. Ez a legérdekesebb téma egyébként, nagyon régóta foglalkoztat, és írtam is róla már az egyik könyvemben, de tulajdonképpen most teljesen mást írnék, mert ráébredtem arra, hogy annyira izgalmas a kor, amiben élünk. Ugye azt mindenki tudja ma már, hogy paradigmaváltásban vagyunk, hogy egy új korszak küszöbén vagyunk, hogy új föld, új ember, új nő születik, és a régi most bomlik le, és hát ennek még csak a kezdetén vagyunk, de az nagyon elég gyorsan zajlik tulajdonképpen, meg elég látványos az egész átalakulás.
1: Picit még visszahoznám, mert érintettük így az életközepi válságot. Én legalábbis azt tapasztalom férfiként, hogyha életközepi válságról beszélünk, akkor az idő után mindenki a férfiakról beszél. Tehát valahogy úgy képzeljük el, hogy a férfiaknak lehet életközepi válsága, és akkor megveszi a, nem tudom én, a sportautóját, vagy megcsalja a feleségét, vagy 50 évesen csinál még egy gyereket, vagy nyit egy éttermet, ami 2 év alatt tönkre megy, na de mi van a nőkkel? Ők ilyenkor mit csinálnak?
2: Tanulnak. Elképesztő, hogy mennyire tanulnak a nők. Erről is nagyon sokat írtak, ugye a Philip Zimbardo, a Hova lettek a férfiak című könyvében már évekkel ezelőtt leírta, hogy a főiskolán, egyetemen tovább tanulók száma 60%, Magyarországon már több mint 10 éve 64 volt, de most már a midlife-ban való posztgraduális, illetve új szakmák tanulása is egy óriási virágkorát éli, tehát ha utána érdeklődtök, akkor látni fogjátok, hogy a nők azok, akik a tudás szomjé is ott van bennük, tehát a 2000 év patriarchális időszak után, mivel a földnek az egyik alaptörvénye, ugye az inga elve, tehát ha valamilyen végletig elmegyünk, az egyszer csak átfordul, és megjelenik a másik véglet, ez egy ősi hermetikus alaptörvény, a ritmus, vagy az inga elve, vagy a polaritás törvénye is.
0: Én
2: benne van ebben.
0: Pszichológiából is tanultam, hogy az ember így működik, tehát így, hogyha működik. Elmegyünk az egyik végletig, akkor utána jön a másik.
2: Persze, alkoholistából lesz az abstinens. Szóval emiatt a nőkben most, tehát a 21. századi nő kiéhezett a tudásra, tanulásra, önmegvalósításra, minőségi szexre, és a szabadságra. És ez egyébként ez riasztó a férfinek, tehát soha, semmilyen korban, semmilyen kultúrában a nő nem állt bele abba, hogy jogom van a minőségi szexhez, bűntudat nélkül. Tehát gondolj bele, és soha nem volt ilyen összehasonlítási szintere sem a nőknek. Hát az anyám, aki még, hát ő egy oldtimer volt, de még a baby boomerek is, az előző, ugye én egy X-es vagyok generáció, ők még szüzen mentek férhez. Tehát, és a mi generációnk már az X-es nem, az Y-sokról ne is beszéljünk, vagy a többiekről. Tehát ez iszonyú gyorsan történik a változás, és soha nem élte meg még a férfi visszatérve a midlife-ra azt, hogy őt akár a férfiasságában becsméreljék, és azt mondja neki az öntudatra ébredt nő, hogy még. Mert hogy az ez mert hogy drágám, ez eddig kevés
1: ahogy
2: volt.
1: Ahogy rám nézett most soha
2: még. Kár, hát csak annyit mondtam, hogy még. De hát ebben még benne van az, hogy ez kevés volt. És igen, hát ez biztos, hogy ez benne van abban, hogy ugye a második halált okozó megbetegedés a férfiaknál a prostatarák. Az első a szívinfarktus, tehát szeretett deficit, elég vagyok-e, elég jó vagyok-e, elég gészerű szerethető vagyok-e.
1: Meg a koleszter.
2: Hát ezek mind összefüggnek, tehát ez mind összefügg. Van, aki tehát hús-hússal leszik meg sertés, és nem lesz semmilyen koleszterin problémája, tehát nem lehet az embert csak a fizikai síkon nézni, egyben lehet csak. Tehát visszatérve, de a tények azok tények, hogy Magyarország az első egész Európában a korai férfi halálozásban, tehát 5 férfiből 3 lesz 65 éves, 500-ból ugye az azt jelenti, hogy csak 300, az nagyon durva, mert a 65 év semmi ma már. És a szívinfarktus, illetve a prostatarák a két első halált okozó megbetegedés, ami nagyon-nagyon mutatja azt, hogy egy óriási identitásválságban van a férfi, tehát a gyengébbik nem, kimondhatjuk, igen, a férfi a gyengébbik nem. Lehet, hogy nagyobb súlyt tud felemelni, de kicsi súlyban, ha összeadjuk, többször tud a nő, de ez csak a fizikaiség. A nő lelke erőre lett teremtve, és abban most pompázik. Szuper lenne, a férfiak elkezdenének tudatosodni, ébredni, az érzelmeikkel foglalkozni, beleállni magukba. Minden életkorban megy a vadászat. Nekem női táboraim, most fog megint 28 nővel táborom lenni. Tehát jönnek 20 évesek, 30-asok, 40-esek, sőt, a velem korú 60-asok is, és azt látom, hogy akinek nincs párkapcsolata, azoknak a nagy többsége egyedül van. Tehát nem, vagy ti nem ezt látjátok, hogy rengeteg a magányos nő, és nyilván rengeteg a magányos nő, rengeteg a magányos férfi. És
0: azt nem tudom, mert én a férfiakban nem látok bele, de nőt látok magam körül, meg azt is, hogy nagyon nehéz.
1: Hát meg amit én látok, az az őrületes vadászat. Tehát aki éppen kiszabadul egy tartós kapcsolatból, azután fölmegy a létező összes olyan applikációra, ahol...
2: És ezt lehet, hol látod, mert... drágám?
1: Itt a munkahelyemen. Igen.
2: Itt. Nagyon kis szemfülesen jársz te.
1: Nem, mert hogy ez téma. Tehát, hogy sőt, valamikor megtekintjük, hogy akkor ő most ez, na ne, és akkor egy... De hogy ez rögtön. Ez rögtön felmerül, és ebben meg azt látom egy kicsit, hogy közben meg még egy fél évre se bírja ki valaki, hogy ne valakivel legyen. Nem? Azért ennek megvan ez az oldala is. Hogy nem biztos, hogy jó az, hogyha mindig valakivel vagyunk.
2: Nem jó, mindig valakivel vagyunk, mert van, amikor az a jó, ha saját magammal vagyok, és megerősödöm annyira, hogy ne kelljen méltatlan helyzetekbe belemennem, és ne kelljen lesüllyedni a kompromisszumot kötő vadász éhségére, hanem megtaláljam azt a teljességet is a magamban, amihez nem kell senki.
0: Nyilván,
2: és egyébként meg a visszatérve a női természetre, mindenki tudja azt, hogy hát most így kimondom szó szerint, hogy a punci az a szerv, aminek mennél többet adnak enni, annál éhesebb, viszont nagyon jól rá tud állni a vegán üzemmódra is. És egyik mesterem, Elizabeth Davis írja a Női Szexualitás című könyvében, hogy hormonális szempontból egy nőnek nyilván a legeslegjobb a rendszeres, minőségi szexualitás, vagy a semmi. mert az, amikor ritkán, és még nem is minőségi, de a ritkán is, az olyan hormonális katyvaszt csinál, az egyenletes hullámzása a tesztoszteron, ösztrogén és progeszteron hormonoknak olyan szinten felborul, hogy annál jobb a semmi. És abban a semmiben, hogyha akár egy férfi, akár egy nő, tehát egyedül létben meg tudja találni a saját tengelyében levést, és hogy köszi, én egységben vagyok magammal, és ha nyitva tartom a szívemet, ez nagyon nagy dolog, hogy nyitott tudjak maradni, tehát, hogy bízzak még a másikban, hogy be tudjam engedni, hogyha tényleg a másik szíve is kinyílik, és egymásra tudunk rezegni, mert én sokszor azt látom, hogy megkeserednek, és bezárulnak, és nem maradnak nyitottak sem a férfiak, sem a nők, hanem inkább a múltbeli sérelmekbe begubózva bezárulnak. Szóval, hogyha ebben a nyitottságban én közben jól érzem magam, és megtalálom az egyensúlyomat, az örömömet, a szórakozásaimat, a fizikai, érzelmi, szellemi szinten való töltődésemet, és nagyon fontos a szeretetteli emberi kapcsolódásaimat, mert szeretet nélkül nem lehet élni, meg minek, akkor Istenem, hát akkor szex nélkül sem lehet lenni.
0: És te például azt a részét, amit valahogy én úgy fogalmaznék meg, hogy volt egyfajta megfeleléskényszered, vagy szereplésvágyad, vagy stb., azt te hol engedted el, vagy mi volt az a pont, amikor úgy döntöttél, hogy nem ez határoz meg téged? Mert azért egy időben nagyon sokat láttunk téged, és azért azt tudjuk mindannyian, hogy amikor valakinek ennyire fent van, akkor utána azért, amikor eltűnik, az nagyon lent tud lenni. Te ezt így élted meg, vagy akkor már tudatosan próbáltál dolgozni?
2: A médiából én magam léptem ki, tehát én folyamatosan megkaptam felkéréseket, de többször most például a TV2-ben én nem mentem be már nagyon-nagyon sok éve, semmilyen műsorba. De reality show-tól kezdve mindenféle műsorba, tehát egyrészt eljött az az idő, amikor már nem, tehát ez a műfajt nem, másrészt ki van elégítve a mondjuk úgy a siker, vagy a taps, vagy a figyelem igényem, mivel most már 20 éve járom az országot előadásokkal. Én már nem vállalok csak heti egyet, nagyon ritkán van olyan, nem kell messzire menni heti kettőt, de úgy képzeljétek el, hogy februárban tele volt az egész évem, tehát nekem már a 2027-es évem telik be, úgyhogy sorozatosan nemet mondok. Előadásokra, médiára, tehát jól vagyok lakatva, köszönöm szépen, jól vagyok lakatva sikerrel, tapssal, és egy idő után nem tudom, ez olyan, mint amikor az alvatviasz rászárad az ujjadra, és egyszer csak így leválik, hogy köszönöm, jól laktam. Tehát más érdekel. Nagyon szeretek előadni, mert hát ezt halljátok,
1: hajlók,
2: én beszélő vagyok, tehát én ikrek vagyok, mérleg asztennenssel, dupla levegő, én egy merkúri ember vagyok, tehát nekem a szavak az végtelenül könnyen megy. Plusz azt szeretem az előadásokban, ívmániás vagyok, hogy mindig meg lesz az ív, mert ha van egy ív, akkor ez egyszerűen megállás nélkül flóban tart, illetve mivel mindig kérek fényt a közönségre, és nézem a szemeket, annyira sok impulzust kapok az emberek Kultúrton.